Érdekes. A közönség, a kritika azonnal felismerte a népi elemeket, a népzene méltatlanul háttérbe szorított hangulatait, dallamvilágát, az illés zenekar egyes számaiba. De nem csak népdalmotívumokat használnak fel, gyakran régi hangszereket szólaltatnak meg, új felfogás.